0: a kismadár, mint a kismadár, mint a kismadár, mint a kismadár.
1: Classica.